Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rekordokat döntött az elektronikus SZIA bevallási rendszer. Alpakákat árvereztek el Boszniában. Visszatér hétvégén a kánikula, de néhol eshet is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Az utazóknak azt javasolják, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipodgyásszal érkezzenek, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrend szerint járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be bevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Ismét országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A Nébih a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt intézkedett, ilyenkor ugyanis könnyen lángra kaphatnak a kiszáradt növények. Mától tilos tüzet gyújtani például a bel- és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, vagy a vasút és közút menti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, és gazt sem szabad égetni. Alpaka árverést tartottak Bosznia-Hercegovinában. A 3 egzotikus állatot a szerb határon foglalták le, megfelelő papírok nélkül próbálták őket bevinni az országba. A 3-6 hónapos állatokat egyelőre Zvornik közelében egy birtokon őrzik. Azt nem tudni végül mennyiért keltek el. Szépen süthet a nap, néhány fátyol vagy gomoly felhő kerülgetheti, de esni nem fog. 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, a hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26-31 fok körül alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a Dunántúl lehet felhősebb, ott esetleg zápor, zivatar is jöhet, a fővárosban 30 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Mi a hibám, amit vétettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt. Egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Többször is megszúrta a férfit, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Emberülés kísérlete miatt indított eljárást a Fejérvár megyei rendőrség egy 42 éves férfival szemben egy dunaújvárosi késelés ügyében. A rendőrség tájékoztatása szerint szombaton hajnalban érkezett bejelentés arról, hogy egy társasház lépcsőházában megszúrtak egy férfit, aki súlyosan vérzett. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a feltételezett elkövető azért jelent meg az épületben, mert sérelmezte, hogy élettársa hosszabb ideje egy idősebb férfi lakásában tartózkodik, több ember társaságában. A szóváltás rövid időn belül tetlegességig fajult, majd a konfliktusba beavatkozó 63 éves lakóra a férfi késsel támadt rá. A sértettet több alkalommal megszúrta, az elsődleges adatok szerint összesen 7 szúrás érte. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadással gyanúsított férfit. A Fejérvár megyei rendőrség kezdeményezésére a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A Safe City életmentő mobil alkalmazás használatára hívta fel a figyelmet a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint az ingyenesen letölthető applikáció célja, hogy hirtelen szívmegállás esetén minél hamarabb megkezdődhessen az újraélesztés, akár még a mentők kiérkezése előtt. A Safe City működése azon alapul, hogy amennyiben valaki közterületen lesz rosszul, és felmerül a szívmegállás gyanúja, a mentés irányítása, a mentőegység riasztása mellett értesítést küldhet a közelben tartózkodó regisztrált felhasználóknak. További részletek a Duna Online oldalán. Dunaújváros önkormányzata idén is csatlakozott a kihívásnapi rendezvény sorozathoz. A Városháza térre várták szerdán azokat, akik szerettek volna csatlakozni a polgármesteri hivatal dolgozóihoz, ugyanis már hagyománynak számít, hogy ők is csatlakoznak a május 27-i eseményhez, és közös testmozgással hívják fel a figyelmet az aktív életmód és a mozgás jótékony hatásaira. Jó volt látni, hogy sokan csatlakoztak a felhíváshoz. A hivatal munkatársai mellett a Szent Pantaleon Kórház dolgozói, iskolások és városlakók csatlakoztak az edzésekhez, tudósíthatóul. A számos jótékonysági akciót szervező civil csapat idei Jót fut a város kezdeményezése egyszerre szól az összefogásról, az egészségtudatosságról és a közösségi felelősségvállalásról. Szombaton a mentőállomás javára rendezik meg nagyszabású sport és egészségnapjukat. A Városháza térről induló különböző távú futás nevezési díjait, illetve a támogatók felajánlásait a mentőállomás pihenőszobáinak felújítására, berendezésére és korszerűsítésére fordítják, ezzel is segítve az ott dolgozók mindennapi munkakörülményeinek javítását, írja Duol. A Parázs Balázs idén nem csak fesztivál hangulattal, hanem óriás kivetítős BL döntővel és koncerttel is várja a látogatókat. A futballrajongók a döntő után a Kispál és a Borsz koncertjén bulizhatnak tovább. A rendezvény egyszerre kínál sportélményt, fesztivál hangulatot és koncertet, így a látogatóknak nem kell választaniuk a foci és a szórakozás között. Részletek a duol.hu-n. A Dunabecse és a Dunaújváros közötti kerékpáros útvonal is bekerült az év kerékpárútja 2026 országos szavazás döntőjébe. A hírt örömmel osztotta meg a városvezetés, amely arra biztatja a térség lakóit és a kerékpározás szerelmeseit, hogy voksaikkal támogassák a Dunamenti szakaszt a versenyben. A különleges útvonal a természetközeli élmény és a városi látványosságok miatt is népszerű a bringások körében. A kerékpárosok a Dunapart hangulatos környezetében tekerhetnek, miközben látványos panoráma nyílik a Pentele hídra és a Dunaújváros ipari örökségére is. A szavazás június 2-án éjfélkor zárul, addig bárki leadhatja voksát interneten. Szerdán Dunaújvárosban a polgármesteri hivatal is csatlakozott a kihívás napjához. Ennek részeként a Városháza térre hirdettek közös testmozgást, amire az önkormányzat munkatársai mellett sokan mások is csatlakoztak, már hagyománynak számít, hogy a polgármesteri hivatal is csatlakozik a május 27-i kihívás napjához, és közös testmozgással hívják fel a figyelmet az aktív életmód és a mozgás jótékony hatására. Éppen ezért a hivatal szerdai ügyfélfogadása is elmaradt, hogy a munkatársak közül minél többen csatlakozhassanak az edzéshez, helyette csütörtökön várják az állampolgárokat, írja Feol. A GESZ gépparkja egy új, közel 40 millió forint értékű munkagéppel bővült a sikeres közbeszerzési eljárást követően. Az új traktort télen-nyáron tudják használni különféle feladatok ellátására, tájékoztatta a dunaujváros.hu. Az új traktor fontos szerepet tölt majd be a város üzemeltetési feladatok ellátásában, nyáron a kaszálási munkákban, télen a síkosságmentesítésben, egész évben pedig a különböző szállítási feladatok során segíti a szakemberek munkáját. A mozgóképalkotás és hangfelvétel tantárgy keretében szinkron stúdió tulajdonosok látogattak a Dunaújvárosi Egyetemre, hogy gyakorlati tapasztalataikkal segítsék a televíziós műsorkészítői felsőoktatási szakképzésen, valamint a kommunikáció és médiatudomány alapszakon tanuló diákjait. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint az esemény egyik vendége Dömötör Naomi volt, egy budapesti székhelyű cég alapító tulajdonosa. Az előadás során beszélt vállalkozása indulásáról, szakmai pályafutásáról, valamint arról is, hogyan vált a szinkronizálás és a lokalizáció a fő szakterületévé, beszámol a Duna Online oldalán. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium itt Fejér vármegyében is. Felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Itt Fejér vármegyében is 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak itt Fejér vármegyében is június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Itt az idő a Fejér vármegyei cégeknek is, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAVI június 1-jéig mintegy 400 000 társaságtól és több mint 100 000 kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Június 1-jéig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását, erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejér vármegyében is. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-jéig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. Idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására palack visszaváltásokból. A pénz a Mosolyra Váltó program keretében, most itt Fejér vármegyében is. A Péter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetés Alapítvány munkáját segíti. A kezdvezményezettek köre fél évente változik. A Mohu Repont automatáinál a kötelező visszaváltási rendszer 2024-es indulása óta már több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. A meteorológusok szerint a napsütési lesz, a főszerep kevés fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél napközben megélénkül, időnként megerősödik, hajnalban 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok május 29-én pénteken, sok boldogságot a Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Madonna kezd Justin Timberlake-kel, folytatja a Bombon és jön a Dario G is, hogy lesz a karnevál Párizsban, vagy sem, az kiderül majd holnap este. Budapesten BL döntő, Arsenal PSG, na és Carnaval de Paris, ez is szól nem sokára itt a Besten. Jó reggelt!
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. My My My címmel jön a következő Armand van Heldentől, az enyém, az enyém, az enyém. Na de hogy kié lesz a BL trófea? Holnap este 6-kor kiderül, Budapesten rendezik ugyanis a Bajnokok Ligája döntőt a Puskás Arénában. A mai egyébként a Béke Fenntartók és a Monteverest világnapja, illetve a Magdolnák névnapja. Sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. Aki utánozna, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.
1: Best

0: Best FM a legjobb zenék. A tegnapihoz hasonló időnk lesz 22-27 fokkal, sok napsütéssel, csapadék nélkül. A hétvégén melegebb, már 30 fok körüli lesz, viszont a záporok, zivatarok is benne vannak a pakliban mindkét napon. Rögtön fél hét, még több időjárás jelentés és friss infó a hírekben, aztán Spiller jön Sophia Lisbeck-sztorral.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napsütésé lesz a főszerep, 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkács áruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják a szendvics paneleknél, PVC teraszburkolatoknál, redőnyöknél, reluxáknál és szeglemezes tetőszerkezeteknél. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújításakor. Feltehetően a II. Világháború előtt rejthette oda valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik. Van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Az érdeklődők a Bíró Gicei Ház régészeti kiállításán tekinthetik meg az érméket. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható. Több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli hőmérsékleteket mértek. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban keresik a diákokat. Az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyszolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Többször is megszúrta a férfit, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Emberülés kísérlete miatt indított eljárást a Fejérvár megyei rendőrség egy 42 éves férfival szemben egy dunaújvárosi késelés ügyében. A rendőrség tájékoztatása szerint szombaton hajnalban érkezett bejelentés arról, hogy egy társasház lépcsőházában megszúrtak egy férfit, aki súlyosan vérzett. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a feltételezett elkövető azért jelent meg az épületben, mert sérelmezte, hogy élettársa hosszabb ideje egy idősebb férfi lakásában tartózkodik, több ember társaságában. A szóváltás rövid időn belül tetlegességig fajult, majd a konfliktusba beavatkozó 63 éves lakóra a férfi késsel támadt rá. A sértettet több alkalommal megszúrta, az elsődleges adatok szerint összesen 7 szúrás érte. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadással gyanúsított férfit, A Fejérvár megyei rendőrség kezdeményezésére a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Dunaújváros önkormányzata idén is csatlakozott a kihívásnapi rendezvény sorozathoz. A Városháza térre várták szerdán azokat, akik szerettek volna csatlakozni a polgármesteri hivatal dolgozóihoz, ugyanis már hagyománynak számít, hogy ők is csatlakoznak a május 27-i eseményhez, és közös testmozgással hívják fel a figyelmet az aktív életmód és a mozgás jótékony hatásaira. Jó volt látni, hogy sokan csatlakoztak a felhíváshoz. A hivatal munkatársai mellett a Szent Pantaleon kórház dolgozói, iskolások és városlakók csatlakoztak az edzésekhez, tudósíthatóul. A számos jótékonysági akciót szervező civil csapat idei Jót fut a város kezdeményezése egyszerre szól az összefogásról, az egészségtudatosságról és a közösségi felelősségvállalásról. Szombaton a mentőállomás javára rendezik meg nagyszabású sport és egészségnapjukat. A Városháza térről induló különböző távú futás nevezési díjait, illetve a támogatók felajánlásait a mentőállomás pihenőszobáinak felújítására, berendezésére és korszerűsítésére fordítják, ezzel is segítve az ott dolgozók mindennapi munkakörülményeinek javítását, írja Duol. Itt Fejérvár megyében is 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. A meteorológusok szerint a napsütési lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél napközben megélénkül, időnként megerősödik. Hajnalban 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 29-én pénteken, amikor is a napsütésé lesz a főszerep. Kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék a mai napon sem várható. 3 és 13 fok közötti a reggel, napközben 22-27 fok lesz. A hétvégén már gyakrabban zavarják felhők a napsütést, és egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Szombaton is és vasárnap is 25-31 fok között alakul majd a maximum. Jön a túlélő, Survivor, a Destiny's Child-dala a Besten.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, jönnek a friss hírek, a következő órában pedig fültanúi lehetünk annak, ahogyan a tékozló fiú hazatér.
2: Sokáig voltam távol, az élet jó volt bár.
1: Jön majd a Happy Gang és a TLC is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Többször is megszúrta a férfit, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Emberülés kísérlete miatt indított eljárást a Fejérvár megyei rendőrség egy 42 éves férfival szemben egy dunaújvárosi késelés ügyében. A rendőrség tájékoztatása szerint szombaton hajnalban érkezett bejelentés arról, hogy egy társasház lépcsőházában megszúrtak egy férfit, aki súlyosan vérzett. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a feltételezett elkövető azért jelent meg az épületben, mert sérelmezte, hogy élettársa hosszabb ideje egy idősebb férfi lakásában tartózkodik, több ember társaságában. A szóváltás rövid időn belül tetlegességig fajult, majd a konfliktusba beavatkozó 63 éves lakóra a férfi késsel támadt rá. A sértettet több alkalommal megszúrta, az elsődleges adatok szerint összesen 7 szúrás érte. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadással gyanúsított férfit. A Fejérvár megyei rendőrség kezdeményezésére a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A SafeCity életmentő mobil alkalmazás használatára hívta fel a figyelmet a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint az ingyenesen letölthető applikáció célja, hogy hirtelen, szívmegállás esetén minél hamarabb megkezdődhessen az újraélesztés, akár még a mentők kiérkezése előtt. A SafeCity működése azon alapul, hogy amennyiben valaki közterületen lesz rosszul, és felmerül a szívmegállás gyanúja, a mentés irányítása a mentőegység riasztása mellett értesítést küldhet a közelben tartózkodó, regisztrált felhasználóknak. További részletek a Duna Online oldalán. Dunaújváros önkormányzata idén is csatlakozott a kihívás napi rendezvény sorozathoz. A Városháza térre várták szerdán azokat, akik szerettek volna csatlakozni a polgármesteri hivatal dolgozóihoz, ugyanis már hagyománynak számít, hogy ők is csatlakoznak a május 27-i eseményhez, és közös testmozgással hívják fel a figyelmet az aktív életmód és a mozgás jótékony hatásaira. Jó volt látni, hogy sokan csatlakoztak a felhíváshoz. A hivatal munkatársai mellett a Szent Pantaleon Kórház dolgozói, iskolások és városlakók csatlakoztak az edzésekhez, tudósítatóul. Itt Fejérvár megyében is 100.000 forintos iskola kezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. A meteorológusok szerint a napsütési lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél napközben megélénkül, időnként megerősödik. Hajnalban 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Szabadság, szerelem, mindkettő lesz ebben az órában. Rosella, Everybody's Free, Shaggy, Hey Sexy Lady, az órát pedig a Kings of Leon és a Use Somebody indítja. Hívható SMS, Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Kedves Magdolnák, boldog névnapot, és Isten éltesse a szülinaposokat is.
0: Best FM.

Ezt a fem a legjobb zenék. Jó reggelt kívánunk május 29-én pénteken, holnap BL döntő Budapesten, de 2021-ben ezen a napon is rendeztek Bajnokok Ligája döntőt, méghozzá a Manchester City-ét és a Chelsea-ét, de hogy holnap az Arsenal vagy a PSG viszi a haza Budapestről a trófeát, kiderül este 6, és hát remélhetőleg 8 óra között, hosszabbítás esetén egy kicsit később. Most Segi folytatja a péntek reggelt, itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Jön a hétvége, a gyereknap, a BL döntő, szóval sok mindenről hallhatunk majd. Az elkövetkező percekben jönnek a legfrissebb hírek, aztán Meredith Brooks dala.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napsütésé lesz a főszerep, 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hősképző Plusz programban az érdeklődők a vármegyeszékhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az életmentést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu oldalon lehet tájékozódni. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítják a budapestieket. Van egy applikáció, amin lehet jelezni, ki melyik fa gondozását vállalja. A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz. Nagyon aszályos nyárra számíthatunk idén is. A tavaszi csapadékhiány miatt a szokásosnál két héttel később, május 12-én kezdődött a szúnyogírtás. A korábbi aszályos időszak visszavetette, az elmúlt hetek meleg, csapadékos időjárása azonban segítette a csípőszúnyog lárvák kifejlődését. A biológiai lárvagyérítéskor használt vízbe permetezett szer sem emberre, sem állatra nem ártalmas, és a szabadban néhány óra alatt lebomlik. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják a szendvicspaneleknél, PVC teraszburkolatoknál, redőnyöknél, reluxáknál és szeglemezes tetőszerkezeteknél. 3 éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. A programot az Európai Urológiai Társaság vezeti, magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. Magyarországon évente mintegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak, a betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. A hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben felismerik. Június 11-én ingyenes szűrést tart a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudomány Egyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztályán az 50 év feletti erős dohányosoknak.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Többször is megszúrta a férfit, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Emberülés kísérlete miatt indított eljárást a Fejérvár megyei rendőrség egy 42 éves férfival szemben egy dunaújvárosi késelés ügyében. A rendőrség tájékoztatása szerint szombaton hajnalban érkezett bejelentés arról, hogy egy társasház lépcsőházában megszúrtak egy férfit, aki súlyosan vérzett. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a feltételezett elkövető azért jelent meg az épületben, mert sérelmezte, hogy élettársa hosszabb ideje egy idősebb férfi lakásában tartózkodik, több ember társaságában. A szóváltás rövid időn belül tetlegességig fajult, majd a konfliktusba beavatkozó 63 éves lakóra a férfi késsel támadt rá. A sértettet több alkalommal megszúrta, az elsődleges adatok szerint összesen 7 szúrás érte. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadással gyanúsított férfit. A Fejérvár megyei rendőrség kezdeményezésére a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A számos jótékonysági akciót szervező civil csapat idei Jót fut a város kezdeményezése egyszerre szól az összefogásról, az egészségtudatosságról és a közösségi felelősségvállalásról. Szombaton a mentőállomás javára rendezik meg nagyszabású sport és egészségnapjukat. A Városháza térről induló különböző távú futás nevezési díjait, illetve a támogatók felajánlásait a mentőállomás pihenőszobáinak felújítására, berendezésére és korszerűsítésére fordítják, ezzel is segítve az ott dolgozók mindennapi munkakörülményeinek javítását, írja Duol. A Parázs Balázs idén nem csak fesztivál hangulattal, hanem óriás kivetítős BL döntővel és koncerttel is várja a látogatókat. A futballrajongók a döntő után a Kispál és a Porsz koncertjén bulizhatnak tovább. A rendezvény egyszerre kínál sportélményt, fesztivál hangulatot és koncertet, így a látogatóknak nem kell választaniuk a foci és a szórakozás között. Részletek a duol.hu-n. Június 1-ig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását, erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejérvár megyében is. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. A meteorológusok szerint a napsütési lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél napközben megélénk, időnként megerősödik. Hajnalban 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Ezt FM-a a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 29-én, pénteken. Sok boldogságot a névnapos Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 68 éve a mai napon született Annette Bening, amerikai színésznő, az amerikai szépség felesége. 1956. május 29 megszületett Michael Jackson testvére, LaToya Jackson. 1955-ben ezen a napon született Mike Porcaro, a Toto legendás basszusgitárosa. Ma lenne 64 éves Flipper öcsi, a Hungária és a Dollyról tagja. ...1967-ben ezen a napon született az angol dalszerző, énekes, gitáros, az Oasis oszlopos tagja, Noel Gallagher. És 1975-ben ugyanezen a napon született Melanie Brown, azaz Mel B, a Spice Girls-ből. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Benne többek között a 90-es évek ikonikus hip-hop himnusza a Summertime DJ Jazzy Jeff-től. És Airi Mafiát is hallunk majd.
2: Látom, nem bírom el én sem, egyedül az életem. Látom, nem lehetnék én sem, mindig jókor a jó helyen.
1: Közben, ha dugó, baleset van, hívható SMS Viber számunk él 0620 55 55 155. Én egyébként azt látom, hogy egy fokkal enyhébb a forgalom, mint más hétköznap reggeleken, de majd holnap ugye, amikor BL döntő lesz. Remélem, semmi váratlan nem történik. Nagyon sok ember érkezik autóval, vonatokkal, repülőkkel, szóval menjen le épségben, rendben a BL döntő. Ezt kívánom a szervezőknek, a résztvevőknek, a nézőknek. Most pedig tartunk egy szusszanásnyi szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
4: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
0: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Többször is megszúrta a férfit, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Emberülés kísérlete miatt indított eljárást a Fejérvár megyei rendőrség egy 42 éves férfival szemben egy dunaújvárosi késelés ügyében. A rendőrség tájékoztatása szerint szombaton hajnalban érkezett bejelentés arról, hogy egy társasház lépcsőházában megszúrtak egy férfit, aki súlyosan vérzett. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a feltételezett elkövető azért jelent meg az épületben, mert sérelmezte, hogy élettársa hosszabb ideje egy idősebb férfi lakásában tartózkodik, több ember társaságában. A szóváltás rövid időn belül tetlegességig fajult, majd a konfliktusba beavatkozó 63 éves lakóra a férfi késsel támadt rá. A sértettet több alkalommal megszúrta, az elsődleges adatok szerint összesen 7 szúrás érte. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadással gyanúsított férfit. A Fejérvár megyei rendőrség kezdeményezésére a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A Parázs Balázs idén nem csak fesztivál hangulattal, hanem óriás kivetítős BL döntővel és koncerttel is várja a látogatókat. A futballrajongók a döntő után a Kispál és a Porsz koncertjén bulizhatnak tovább. A rendezvény egyszerre kínál sportélményt, fesztivál hangulatot és koncertet, így a látogatóknak nem kell választaniuk a foci és a szórakozás között. Részletek a duo.hu-n. Dunaújváros önkormányzata idén is csatlakozott a kihívásnapi rendezvény sorozathoz. A Városháza térre várták szerdán azokat, akik szerettek volna csatlakozni a polgármesteri hivatal dolgozóihoz, ugyanis már hagyománynak számít, hogy ők is csatlakoznak a május 27-i eseményhez, és közös testmozgással hívják fel a figyelmet az aktív életmód és a mozgás jótékony hatásaira. Jó volt látni, hogy sokan csatlakoztak a felhíváshoz. A hivatal munkatársai mellett a Szent Pantaleon kórház dolgozói, iskolások és városlakók csatlakoztak az edzésekhez, tudósít a Dúl. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium itt Fejérvár megyében is. Felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A meteorológusok szerint a napsütési lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél napközben megélénkül időnként megerősödik. Hajnalban 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Például Tom Novitól vagy Kim Mezeldala, Young Hearts Run Free, az órát pedig Sia és a Chandelier indítja. 4 perccel múlt 8. Jó reggelt, kitartást a hét utolsó munkanapjához, május 29-e van. Péntek, sok boldogságot a névnapos Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 0625 55 55 155 a számunk, Max Szemlevente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. A 4-es főúton Üllő közelében két autó ütközött, a 30-as kilométernél féltájás korlátozásra kell figyelni. Illetve a hétvégén a Bajnokok Ligája döntő miatt változik a kamionstop. Holnap, azaz szombaton reggel 5 és délután 5 óra között, aztán este 10-től, május 31-én vasárnap este 10 óráig az eredeti időszak szerint lesz majd kamionstop. A szervezők szerint sok szurkoló a meccs napján, azaz holnap érkezik, és nagyon zsúfolt lehet az M1-es, ezért volt szükség arra, hogy a kamionok helyt adjanak az érkező szurkolóknak. Jó utat, óvatosan, ha dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155, Tom Novi folytatja a péntek reggelt.
1: A 90-es és 2000-es évek

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma a tegnapihoz hasonlóan 22-27 fokra, sok napsütésre készülhetünk, esni nem fog. A hétvégén egy fokkal melegebb lesz, 26-31 fok között a maximum holnap, és holnap után is. Viszont a hétvége mindkét napján meglephet minket egy-egy futózápor, zivatar. Még több friss info a hírekben, rögtön 8:30. Jó reggelt, nem sokára George Michael dalával folytatjuk.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napsütésé lesz a főszerep, 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hősképző Plus programban az érdeklődők a vármegyeszékhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az életmentést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu oldalon lehet tájékozódni. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítják a budapestieket. Van egy applikáció, amin lehet jelezni, ki melyik fa gondozását vállalja. A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz. Nagyon aszályos nyárra számíthatunk idén is. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkács áruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják a szendvicspaneleknél, PVC teraszburkolatoknál, redőnyöknél, reluxáknál és szeglemezes tetőszerkezeteknél. 3 éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. A programot az Európai Urológiai Társaság vezeti, magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. Magyarországon évente mintegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak, a betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. A hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben felismerik. Június 11-én ingyenes szűrést tartanak a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztályán az 50 év feletti erős dohányosoknak. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható. Több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli hőmérsékleteket mértek. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Többször is megszúrta a férfit, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Emberülés kísérlete miatt indított eljárást a Fejérvár megyei rendőrség egy 42 éves férfival szemben egy dunaújvárosi késelés ügyében. A rendőrség tájékoztatása szerint szombaton hajnalban érkezett bejelentés arról, hogy egy társasház lépcsőházában megszúrtak egy férfit, aki súlyosan vérzett. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a feltételezett elkövető azért jelent meg az épületben, mert sérelmezte, hogy élettársa hosszabb ideje egy idősebb férfi lakásában tartózkodik, több ember társaságában. A szóváltás rövid időn belül tetlegességig fajult, majd a konfliktusba beavatkozó 63 éves lakóra a férfi késsel támadt rá. A sértettet több alkalommal megszúrta, az elsődleges adatok szerint összesen 7 szúrás érte. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadással gyanúsított férfit. A Fejérvár megyei rendőrség kezdeményezésére a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A számos jótékonysági akciót szervező civil csapat idei Jót fut a város kezdeményezése egyszerre szól az összefogásról, az egészségtudatosságról és a közösségi felelősségvállalásról. Szombaton a mentőállomás javára rendezik meg nagyszabású sport és egészségnapjukat. A Városháza térről induló különböző távú futás nevezési díjait, illetve a támogatók felajánlásait a mentőállomás pihenőszobáinak felújítására, berendezésére és korszerűsítésére fordítják, ezzel is segítve az ott dolgozók mindennapi munkakörülményeinek javítását, írja a Duol. A Parázs Balázs idén nem csak fesztivál hangulattal, hanem óriás kivetítős BL döntővel és koncerttel is várja a látogatókat. A futballrajongók a döntő után a Kispál és a Borsz koncertjén bulizhatnak tovább. A rendezvény egyszerre kínál sportélményt, fesztivál hangulatot és koncertet, így a látogatóknak nem kell választaniuk a foci és a szórakozás között. Részletek a duol.hu-n. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium itt Fejérvár megyében is felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A meteorológusok szerint a napsütési lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél napközben megélénkül, időnként megerősödik, hajnalban 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fel a legjobb zenék. Éjféltől országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe, az erdőkben és azok környezetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet rakni. A száraz, csapadékmentes és meleg időjárás miatt van erre szükség. 9 cm-re van a rekord alacsony vízállása a Velencei tavon, és elég csak ránézni a fákra, a virágokra, kicsit kókadoznak, fonnyadoznak, szóval jó lenne már egy kis eső a nyári meleg mellé, amely visszatér a hétvégére. 30 fokkal búcsúzik a meteorológiai tavasz. És ha már szóba kerültek fák, virágok, life is a flower, az élet is egy virág, az Aesop szerint legalábbis. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És a korszak egyik legendás DJ-producer párosával, a Deep Dish-sel, akik június 20-án újból Budapesten játszanak egy klasszik szettet. Szól majd a Flashdance, és jönnek magyar darabok is. Nosztalgiázhatunk Annoxszal. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: Trust FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Többször is megszúrta a férfit, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Emberülés kísérlete miatt indított eljárást a Fejérvár megyei rendőrség egy 42 éves férfival szemben egy dunaújvárosi késelés ügyében. A rendőrség tájékoztatása szerint szombaton hajnalban érkezett bejelentés arról, hogy egy társasház lépcsőházában megszúrtak egy férfit, aki súlyosan vérzett. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a feltételezett elkövető azért jelent meg az épületben, mert sérelmezte, hogy élettársa hosszabb ideje egy idősebb férfi lakásában tartózkodik, több ember társaságában. A szóváltás rövid időn belül tetlegességig fajult, majd a konfliktusba beavatkozó 63 éves lakóra a férfi késsel támadt rá. A sértettet több alkalommal megszúrta, az elsődleges adatok szerint összesen 7 szúrás érte. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadással gyanúsított férfit. A Fejérvár megyei rendőrség kezdeményezésére a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Dunaújváros önkormányzata idén is csatlakozott a kihívás napja rendezvény sorozathoz. A Városháza térre várták szerdán azokat, akik szerettek volna csatlakozni a polgármesteri hivatal dolgozóihoz, ugyanis már hagyománynak számít, hogy ők is csatlakoznak a május 27-i eseményhez, és közös testmozgással hívják fel a figyelmet az aktív életmód és a mozgás jótékony hatásaira. Jó volt látni, hogy sokan csatlakoztak a felhíváshoz. A hivatal munkatársai mellett a Szent Pantaleon kórház dolgozói, iskolások és városlakók csatlakoztak az edzésekhez, tudósít a Dól. A számos jótékonysági akciót szervező civil csapat idei Jót fut a város kezdeményezése egyszerre szól az összefogásról, az egészségtudatosságról és a közösségi felelősségvállalásról. Szombaton a mentőállomás javára rendezik meg nagyszabású sport és egészségnapjukat. A Városháza térről induló különböző távú futás nevezési díjait, illetve a támogatók felajánlásait a mentőállomás pihenőszobáinak felújítására, berendezésére és korszerűsítésére fordítják, ezzel is segítve az ott dolgozók mindennapi munkakörülményeinek javítását, írja a Dól. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak itt Fejérvár megyében is június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A meteorológusok szerint a napsütési lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél napközben megélénkül, időnként megerősödik. Hajnalban 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Köztük a Cardigans, Tom Jones-szal közös Burning Down the House című dala, jön egy másik duett Bryan Adams és Mel C közöse, de itt lesz a Take That, a Compact Disco, a Faith No More, elsőként pedig Mika és a Big Girl. 5 perc elmúlt 9, kitartást a rövid munkahét végéhez, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Rádió FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Hamarosan a Take That Babe című dalát hozom. Előtte nem sokára a Compact Disco és a Feel the Rain érkezik, most pedig Bryan Adams és Mel C kettőse. When You're Gone hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, ha például dugó, baleset van, jöhet az info.

Best FM, a legjobb zenék, a legendás amerikai duó Duff Fire és Sharam, azaz a Deep Dish érkezik, akik június 20-án egy klasszik szettel térnek vissza Budapestre, és ha már klub Night Shift Extra ma a lemezjátszók mögött, keddi rezidensünk DJ Hangya, na és persze a házigazda a Whiteboy is Funkival hangolnak a BL döntő hétvégére, mit a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedés, M1 Budapest felé Győr után dolgoznak, kisebb torlódásra tessék készülni. Távolabb szintén a főváros felé, Tatabánya és az M0-ás közötti terelésben, a külső sávban lassabb a haladás, ott is szakaszosan torlódik a forgalom. És különleges kamionstopp lesz a hétvégén a BL döntő miatt, méghozzá holnap hajnali 5 és délután 5 óra között, majd aztán a meccs után este 10-től, május 31-én vasárnap 10 óráig. Jó utat, ha dugó baleset van, én is várom az infót, 0620 55 55 155.
1: Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És egy olyan világsztárral, aki 74 évesen is képes a megújulásra, Sting 3.0 című világkörüli turnéja pedig a jövő hónapban fővárosunkat is érinti. Június 18-án látható, hallható, megjegyzem, nem először, nekem is volt szerencsém annak a kis stadionban élőben látni Stinget, nagy élmény volt. Kis stadion már nincs, viszont a 90-es, 2000-es évek felejthetetlen slágerei ma is szólnak itt a Besten, köztük Ákos dala, a Hello.

0: most ragadunk. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Mindjárt 10 óra, jó reggelt, rögtön folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napsütésé lesz a főszerep, 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban keresik a diákokat. Az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyszolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Hőség sújtja Olaszországot. A legmagasabb szintű hőségriasztást adták ki Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban. A hőmérséklet mindenhol bőven meghaladja a 30 fokot, Firenzében már a hét elején is több mint 35 fokot mértek. A rendkívüli meleg a hegyvidéki területeket is elérte. Az alpesi Bolzanóban 36 fok volt, amire 70 éve nem volt példa májusban. A tavaszi csapadék hiány miatt a szokásosnál két héttel később, május 12-én kezdődött a szúnyogírtás. A korábbi aszályos időszak visszavetette, az elmúlt hetek meleg, csapadékos időjárása azonban segítette a csípőszúnyog lárvák kifejlődését. A biológiai lárvagyérítéskor használt vízbe permetezett szer sem emberre, sem állatra nem ártalmas, és a szabadban néhány óra alatt lebomlik. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkács áruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják a szendvicspaneleknél, PVC teraszburkolatoknál, redőnyöknél, reluxáknál és szeglemezes tetőszerkezeteknél. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hősképző Plus programban az érdeklődők a vármegyeszékhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az életmentést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu oldalon lehet tájékozódni. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítják a budapestieket. Van egy applikáció, amin lehet jelezni, ki melyik fa gondozását vállalja. A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz. Nagyon aszályos nyárra számíthatunk idén is.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Többször is megszúrta a férfit, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Emberülés kísérlete miatt indított eljárást a Fejérvár megyei rendőrség egy 42 éves férfival szemben egy dunaújvárosi késelés ügyében. A rendőrség tájékoztatása szerint szombaton hajnalban érkezett bejelentés arról, hogy egy társasház lépcsőházában megszúrtak egy férfit, aki súlyosan vérzett. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a feltételezett elkövető azért jelent meg az épületben, mert sérelmezte, hogy élettársa hosszabb ideje egy idősebb férfi lakásában tartózkodik, több ember társaságában. A szóváltás rövid időn belül tetlegességig fajult, majd a konfliktusba beavatkozó 63 éves lakóra a férfi késsel támadt rá. A sértettet több alkalommal megszúrta, az elsődleges adatok szerint összesen 7 szúrás érte. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadással gyanúsított férfit. A Fejérvár megyei rendőrség kezdeményezésére a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Dunaújváros önkormányzata idén is csatlakozott a kihívás napi rendezvény sorozathoz. A Városháza térre várták szerdán azokat, akik szerettek volna csatlakozni a polgármesteri hivatal dolgozóihoz. ugyanis már hagyománynak számít, hogy ők is csatlakoznak a május 27-i eseményhez, és közös testmozgással hívják fel a figyelmet az aktív életmód és a mozgás jótékony hatásaira. Jó volt látni, hogy sokan csatlakoztak a felhíváshoz, a hivatal munkatársai mellett a Szent Pantaleon kórház dolgozói, iskolások és városlakók csatlakoztak az edzésekhez, tudósíthatóul. A számos jótékonysági akciót szervező civil csapat idei Jót fut a város kezdeményezése egyszerre szól az összefogásról, az egészségtudatosságról és a közösségi felelősségvállalásról. Szombaton a mentőállomás javára rendezik meg nagyszabású sport és egészségnapjukat. A Városháza térről induló különböző távú futás nevezési díjait, illetve a támogatók felajánlásait a mentőállomás pihenőszobáinak felújítására, berendezésére és korszerűsítésére fordítják, ezzel is segítve az ott dolgozók mindennapi munkakörülményeinek javítását, írja Duol. Itt Fejérvár megyében is 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. A meteorológusok szerint a napsütési lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél napközben megélénkül, időnként megerősödik. Hajnalban 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Csak simán a Bon Funk MC's neve is felvillant egy régi emléket az agyamban. Hát még a daluk a Freestyler, jön továbbá Madonna, a Madison Avenue, az órát Oli Murs és a Dance With Me Tonight kezdi 4 perc elmúlt 10. Jó munkát, jó utat, kitartást a rövid hét végéhez, sok boldogságot a Magdolnáknak, és Isten éltessen minden szülinapost is. Max Emlerente vagyok.
1: Best.

Best FM a legjobb zenék. 26 évvel ezelőtt a dal Mindent letarolt, a lányok meg belezúgtak a klip főszereplőjébe, a rasztahajú Marlo Snellmanba. A Bonfunk MC's Freestyler című daláról van szó. A klip főszereplője azóta szakács lett, és nem is akármilyen. Dolgozott Párizsban, Londonban, Bangkokban, Koppenhágában és Berlinben is. A videoklip főszerepét pedig az édesanyjának köszönheti, aki modellként dolgozott akkoriban. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék a pop királynőjétől, a Vogue-ot hallottuk, egyébként Madonna új dalával, az I Feel So Free-vel 18 év után újból vezeti a rádiós toplistákat. És mielőtt még mondanám, hogy kik jönnek az óra végéig, egy gyors közlekedési info: a 11-es főúton Szentendrén 3 autó ütközött a 19-es kilométernél, a forgalom fél pályán irányonként váltakozva halad. Charles and Eddie, Would I Lie to You, Horváth Tamás, illetve a The Killers, ők biztosan itt lesznek 11-ig a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön startol a délelőtt utolsó órája, többek között a TNT-vel. És irány a diszkó a Stars on 54-ral. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el péntektől a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyeztetésével, így tilalomban Fejérvár megyében is. Az időjárás miatt az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken kiszáradt a biomassa, minden fás, száraz növénnyel borított területen megnőtt a tűz kialakulásának kockázata, terjedése pedig kisebb szélben is gyors lehet. A következő időszakban helyenként várható ugyan kis mennyiségű eső, de ez nem változtat a tűz kockázaton, indokolták az intézkedést. Emberülés kísérlete miatt indított eljárást a Fejérvár megyei rendőrség egy 42 éves férfival szemben, egy dunaújvárosi késelés ügyében. A rendőrség tájékoztatása szerint szombaton hajnalban érkezett bejelentés arról, hogy egy társasház lépcsőházában megszúrtak egy férfit, aki súlyosan vérzett. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a feltételezett elkövető azért jelent meg az épületben, mert sérelmezte, hogy élettársa hosszabb ideje egy idősebb férfi lakásában tartózkodik, több ember társaságában. A szóváltás rövid időn belül tetlegességig fajult, majd a konfliktusba beavatkozó 63 éves lakóra a férfi késsel támadt rá. A sértettet több alkalommal megszúrta, az elsődleges adatok szerint összesen 7 szúrás érte. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadással gyanúsított férfit. A Fejérvár megyei rendőrség kezdeményezésére a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár, az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős minisztérium itt Fejérvár megyében is. Felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak itt Fejérvár megyében is június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Holnap már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 31 fok körül várható.
0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
3: Megerősíti védelmi tanátó a drónokkal szemben is. Magyarország elítéli a romániai orosz dróntámadást. Vasárnap gyereknap, megnyílnak a tűzoltóságok. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A NATO megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, a drónokat is beleértve, jelentette ki Edison Hart, a szövetség szóvivője, miután hajnalban robbanó töltettel felszerelt drón csapódott egy romániai panelházba. A támadást követő robbanásban és tűzben ketten könnyebben megsérültek. A drón egy közeli ukrán város elleni orosz támadás során zuhant Románia területére. A NATO és uniós tagállam légterét az elmúlt időszakban már több alkalommal is megsértették orosz drónok. Magyarország a leghatározottabban elítéli a romániai orosz dróntámadást, közölte a kormányfő. Magyar Péter szolidaritását fejezte ki, és kiemelte, az eset ismét rámutat arra, hogy Európa és a NATO egysége fontosabb, mint valaha. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, Oroszország újabb határt lépett át. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke pedig elítélte Románia légterének megsértését, és szintén támogatásáról biztosította az országot. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja, hogy bepillanthassunk a laktanyák mindennapjaiba, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
4: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
3: Hígtrágyával fújta le az illegálisan parkoló autókat egy brit gazda. A férfi már évek óta küzd az illegális parkolással a festői túvidéken lévő földjén. Végül betelt nála a pohár, ezért folyamodott a sajátos módszerhez. A befújt járművek között több luxusautó is volt. A gazda szerint a turisták rendszeresen figyelmen kívül hagyják a figyelmeztető táblákat, és engedély nélkül hajtanak be a területre. A helyi rendőrség vizsgálatot indított. Ma többnyire napos, száraz idő várható, keleten időnként gomoly felhőkkel. A hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Az előrejelzések szerint holnap átmenetileg több felhő érkezik, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A legtöbb helyen azonban továbbra is sok napsütés várható, a csúcs hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok körüli maximumokkal. A Dunántúlon ugyanakkor helyenként zápor, zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, kellemes délelőttöt, jó utat, jó munkát kívánok! Már is vége a rövidke hétnek, május 29 péntek. Sok boldogságot a névnapos Magdolnáknak, és Isten értesse a szülinaposokat is. Hívható SMS Viber számunk a régi, azaz 0620 55 55 155, áráskezd a boroboroval.
0: Best FM!

Ezt a fem a legjobb zenék, aki nem kapott eleget keddeste, az tartson velünk ma is. Funky Soul a Night Shift Extra-ban 6-tól a házigazdától White Boy-tól, 7 és 8 között pedig a lemezjátszók mögött DJ Hangya, én pedig nem bírok betelni a Soul Searcher slágerével, a címe is ez, Can't Get Enough.

0: Best FM a legjobb zenék. Változik a BL döntő miatt a kamion stoppa hétvégén, azaz holnap hajnali 5 és délután 5 óra között lesz érvényben, majd holnap este 10 és vasárnap este 10 óra között. Az intézkedés célja a közúti közlekedés biztonságának fenntartása, valamint a BL döntő miatti rendkívüli forgalmi helyzet kezelése. Ugye holnap este 6-tól a Puskásban PSG Arsenal, Arsenal PSG. Itt a Besten pedig az óra végéig Top ez jön a New Millenniummal, Sophie Alice Baxter és a Pussycat Dolls is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slá.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége, de nem futok messzire, holnap reggel 6 után is találkozhatunk, sőt vasárnap is itt a Besten. További szép napot kíván a Bon Jovi is. Majoros Rita a Have a Nice Day-jel indítja a péntek délutánt. Maxim Levente vagyok, hello! Have a nice day!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Többször is megszúrta a férfit, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt országos tűzgyújtási türalmat rendeltek el péntektől a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyeztetésével, így tilalomban Fejérvár megyében is. Az időjárás miatt az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken kiszáradt a biomassa, minden fás, száraz növénnyel borított területen megnőtt a tűz kialakulásának kockázata, terjedése pedig kisebb szélben is gyors lehet. A következő időszakban helyenként várható ugyan kis mennyiségű eső, de ez nem változtat a tűz kockázaton. Indokolták az intézkedést. Dunaújváros önkormányzata idén is csatlakozott a kihívás napja rendezvény sorozathoz. A Városháza térre várták szerdán azokat, akik szerettek volna csatlakozni a polgármesteri hivatal dolgozóihoz, ugyanis már hagyománynak számít, hogy ők is csatlakoznak a május 27-i eseményhez, és közös testmozgással hívják fel a figyelmet az aktív életmód és a mozgás jótékony hatásaira. Jó volt látni, hogy sokan csatlakoztak a felhíváshoz. A hivatal munkatársai mellett a Szent Pantaleon kórház dolgozói, iskolások és városlakók csatlakoztak az edzésekhez, tudósít a Duol. A számos jótékonysági akciót szervező civil csapat idei Jót fut a város kezdeményezése egyszerre szól az összefogásról, az egészségtudatosságról és a közösségi felelősségvállalásról. Szombaton a mentőállomás javára rendezik meg nagyszabású sport és egészségnapjukat. A Városháza térről induló különböző távú futás nevezési díjait, illetve a támogatók felajánlásait a mentőállomás pihenőszobáinak felújítására, berendezésére és korszerűsítésére fordítják. Ezzel is segít az ott dolgozók mindennapi munkakörülményeinek javítását, írja a Duol.
3: Itt Fejérvár megyében is 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak itt Fejérvár megyében is június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik.
2: A meteorológusok szerint a napsütési lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél napközben megélénkül, időnként megerősödik, hajnalban 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Sokan nem tudják visszakérni a pénzüket. GPS koordinátákkal árult a drogot egy díler. Restaurálják a híres milánói Bika mozaikot. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Visszaadná a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közöltem, augusztusban csaknem 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért a most beérkezett pályázatok esetében utólag kikérte a pedagógusok véleményét is. A tárcavezető szerint fontos, hogy az iskolai közösségek megismerhessék és véleményezhessék az igazgatójelöltek programját, mert egy iskola működését alapvetően meghatározza a vezető személye. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét, derült ki a Magyarországos Közjegyzőkamara felméréséből. Sokan a pénzátadás igazolásával sincsenek tisztában. A legbiztonságosabb megoldás, ha a felek írásos szerződést kötnek, és azt ügyvéd vagy közjegyző előtt is rögzítik, mondta a rádiónknak Hódosi Gábor közjegyző.
5: mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára.
4: GPS koordinátákkal árult a drogot egy 20 éves férfi. Az interneten keresztül értékesítette a kábítószert. A drogcsomagokat Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc különböző pontjain ásta el, a vevők pedig a koordináták alapján találták meg azokat. Mintegy 14 kg marihuánát adott el. A rendőrök végül Nyíregyházán fogták el, miután egy szabadnapos rendőrnő gyanúsnak találta a viselkedését. Az ügyészség vádat emelt a férfi ellen. Ismét felújítják Milánó egyik legismertebb látványosságát, a Bika mozaikot. A legenda szerint szerencsét hoz, ha valaki a Bika helyére lépve háromszor körbefordul. A turisták milliói által követett hagyomány azonban komoly nyomot hagyott a burkolaton. A szakemberek most kézzel pótolják az elkopott mozaik darabokat, mert a folyamatos taposás miatt mélyedés alakult ki a felületen. A műalkotást legutóbb 2017-ben restaurálták, de azóta ismét jelentősen megrongálódott a szerencsehozó szokás miatt. Ma sok napsütés várható, csak keleten lehet meg időnként több komoly felhő. A délutáni hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap észak felől némi felhősödés érkezik. Elsősorban az északi és északkeleti tájakon fordulhat elő zápor vagy zivatar, de az ország nagy részén továbbra is sok lesz a napsütés. A csúcshőmérséklet már 26 és 31 fok között várható. Vasárnap tovább fokozódik a nyárias meleg, többfelé 30 fok körüli értékekkel. A Dunántúlon helyenként a záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Csodás délutánt, kellemes pénteket, sőt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok, töltsék velem a következő néhány órát. Szokás szerint hangolom önöket a hétvégére. A legnagyszerűbb zenékkel a 90-es, 2000-es évekből, úgyhogy hadd szóljon. Jön mindjárt a Black Eyed Peas és a Pump It, előtte még Bon Jovi érkezik, és a mai üzenetem, Have a nice day!
0: Best FM!

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki

Best FM a legjobb zenék, csodálatos péntek délután kívánok mindenkinek, és szuper hétvégét! A rövid heteknek ez az előnye, hogy egy kicsit gyorsabban véget ér, úgyhogy lehet hangolódni a hétvégére, csodálatos időnk lesz, úgyhogy szerintem lehet kinti programokat is csinálni. Na ki vele, ki mivel tölti majd a hétvégét? 0620 55 55 155, ez az SMS Viber és hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az üzeneteket, de a közlekedési információkat is. Én pedig hozom majd a nap kérdését, ide lehet válaszolni természetesen. Jövök majd mindenféle információval és érdekességgel, na meg jó zenékkel, úgyhogy gyerünk is tovább! Jön a Pump It a Black Eyed Peas-től, előtte pedig Sol Áma, és a You Are The One I Love, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, jó utat ma is az úton lévőknek. Ha gondolják, utazunk együtt, én hozom a közlekedési információkat, amiket kapok. Önök pedig, ha látnak valamit, írjanak vagy hívjanak a számunk 0620-55-55-155-ös. Az M2-es autóúton Vác térségében fenntartási munkák folynak a 42-es és a 41-es kilométerek között. Itt félpályán lehet haladni, irányonként váltakozva, úgyhogy mindkét irányban torlódásra kell készülni. És ami a hétvégét illeti, a kamion stop az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt május 30-án szombaton reggel 5 és 17 óra között lesz. Aztán május 30-án még szombaton este 10 és május 31-e vasárnap este 10 közötti időszakban lesz. Erre kell majd figyelni, vagy ezzel kell számolni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom ma is az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt 50 Cent és az In The Club, ez pedig az óra vége, hiszen mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán élvezzük a hétvége hangulatát. A Molokóval itt lesz a Sing It Back. És jön majd Ágnes is, és

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el péntektől a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyeztetésével, így tilalomban Fejérvár megyében is. Az időjárás miatt az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken kiszáradt a biomassa, minden fás, száraz növénnyel borított területen megnőtt a tűz kialakulásának kockázata, terjedése pedig kisebb szélben is gyors lehet. A következő időszakban helyenként várható ugyan kis mennyiségű eső, de ez nem változtat a tűz kockázaton, indokolták az intézkedést. Emberülés kísérlete miatt indított eljárást a Fejérvár megyei rendőrség egy 42 éves férfival szemben, egy dunaújvárosi késelés ügyében. A rendőrség tájékoztatása szerint szombaton hajnalban érkezett bejelentés arról, hogy egy társasház lépcsőházában megszóltak egy férfit, aki súlyosan vérzett. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a feltételezett elkövető azért jelent meg az épületben, mert sérelmezte, hogy élettársa hosszabb ideje egy idősebb férfi lakásában tartózkodik, több ember társaságában. A szóváltás rövid időn belül tetlegességig fajult, majd a konfliktusba beavatkozó 63 éves lakóra a férfi késsel támadt rá. A sértettet több alkalommal megszúrta, az elsődleges adatok szerint összesen 7 szúrás érte. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadással gyanúsított férfit. A Fejérvár megyei rendőrség kezdeményezésére a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium itt Fejérvár megyében is. Felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak itt Fejérvár megyében is június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A meteorológusok szerint a napsütési lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél napközben megélénkül, időnként megerősödik, hajnalban 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Nyári időnk lesz sok napsütéssel, elfogta a rendőrség K. Endrét, hatalmas gázrobbanás történt Dallasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Számos magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzuzalék osztrák bányákból. A leginkább érintett térség Nyugat-Magyarország, de más területekre is juthatott a veszélyes anyag. Gyanú esetén a kormányhivatalnál kell bejelentést tenni és mintavételt kérni, mondta a rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
3: A kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is a érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
2: A rendőrség előállította K. Endrét, az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint tanúbefolyásolási és kényszerítés gyanúja miatt folyik vele szemben eljárás. A nyomozás még tavaly indult, miután rejtett kamerás felvételek alapján felmerült, hogy a férfi megpróbált rávenni egy volt gyermekotthoni lakót arra, hogy nyilvánosan ártatlannak nevezze őt. K. Endrét korábban a bicskei gyermekotthon ügyében kényszerítés miatt jogerősen börtönbüntetésre ítélték, majd 2023-ban elnöki kegyelmet kapott. Egy hónapra letartóztatta a bíróság azt az 55 éves gyermekfelügyelőt, akit 8 kiskorú bántalmazásával gyanúsítanak. A férfi egy családpalotai lakásotthonban dolgozott, a gyanú szerint 2020 és 2023 között több gyermeket fegyelmezési céllal bántalmazott, egyiküket pedig be is zárta egy helyiségbe. A nyomozók szerdán fogták el a férfit. Az ügyészség szerint fennáll a veszélye, hogy szabadlábon befolyásolná vagy megfélemlítené a tanúkat, ezért kezdeményezték a letartóztatását. Legalább három ember, köztük egy gyermek életét vesztette egy robbanásban és az azt követő tűzvészben az amerikai Dallasban. A kétszintes lakóépület szinte teljesen megsemmisült, több embert pedig kórházba vittek. A tűzoltók egy bejelentett gázszivárgás miatt vonultak ki, de nem értek oda időben. A helyiek közül többen azt állították, hogy már egy nappal korábban is gázszagot éreztek a környéken. A tragédia okát vizsgálják a hatóságok. Ma többnyire napos száraz idő várható, keleten időnként gomoly felhőkkel. A hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Az előrejelzések szerint holnap átmenetileg több felhő érkezik, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A legtöbb helyen azonban továbbra is sok napsütés várható, a csúcs hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok körüli maximumokkal. A Dunántúlon ugyanakkor helyenként zápor, zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Péntek délután 1 óra is elmúlt 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább. Majeros Rita vagyok, és mindjárt itt a hétvége. Sokan egyébként 2 körül befejezik a munkát itt péntekenként, úgyhogy nekik is felpörgetem az idejüket. Menjenek csak hétvégézni a Molokóval, jön a Sing It Back, mindenki másra pedig Rihanna nyújt egy kis segítséget. Jön az SOS, csodás napot és jó hétvégét!
0: Messz!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Best FM a legjobb zenék. Igazán szép délutánt kívánok mindenkinek. Meghoztam a nap kérdését így a délutáni kávé mellé. Én ma jeges kávéra váltottam. Nagyon jó hozzá az idő, itt a hétvége, úgyhogy mi kell még. Nagyon a nap kérdése. Kinek mi az a filmes mondat, vagy idézet, amit néha teljesen random kimond, akár a semmiből is egy-egy szituációban. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide ezek a klasszikus idézetek. Nekem például ilyen az Oscar című filmből, a persze, hogy tudtam, csak nem sejtettem. Talán ez az, amit leginkább használok, vagy mondjuk az Indul a bakterházból bármi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek. A Facebook és Instagram oldalunkra is oda a kommenteket várom. A Molokót hozom cserébe. Sing it back a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Na nézzük, mi újság a budapesti utakon, mert hogy azt írta nekem Anna, hogy baleset történt a Ferenc körúton, a Korvin negyed és a Mester utca közötti szakaszon, illetve a Stáli utcában is baleset történt a Somogyi Béla utcánál, úgyhogy ott kell figyelni. És írtak többen is, hogy ugye a Városliget környéke egy kicsit zsúfoltabb ezen a hétvégén, hiszen ugye ott alakították ki a szurkolói zónát a holnapi BL meccs miatt, szóval ott azért fennakadásra kell készülni, de erre már ugye lehetett számítani. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén egy műszaki hibás autó állt meg a Csíksomlyói utca és a Budai utca kereszteződésénél. A 84-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. 0620-55-55-155, én pedig itt számítok az üzeneteikre, hogyha bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha jelzi. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A tegnap szülinapos Kylie Minogue zárta ezt az órát, ez volt az In Your Eyes, a következő órát pedig majd a Kossi nyitja egy isteni dallal. Itt lesz 2 óra után pár perccel a Catch. És jön majd a Jetlag is, és az Égen át.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el péntektől a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyeztetésével, így tilalomban Fejér vármegyében is. Az időjárás miatt az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken kiszáradt a biomassa, minden fás, száraz növénnyel borított területen megnőtt a tűz kialakulásának kockázata, terjedése pedig kisebb szélben is gyors lehet. A következő időszakban helyenként várható ugyan kis mennyiségű eső, de ez nem változtat a tűz kockázaton, indokolták az intézkedést. A számos jótékonysági akciót szervező civil csapat idei Jót fut a város kezdeményezése egyszerre szól az összefogásról, az egészségtudatosságról és a közösségi felelősségvállalásról. Szombaton a mentőállomás javára rendezik meg nagyszabású sport és egészségnapjukat. A Városháza térről induló különböző távú futás nevezési díjait, illetve a támogatók felajánlásait a mentőállomás pihenőszobáinak felújítására, berendezésére és korszerűsítésére fordítják, ezzel is segítve az ott dolgozók mindennapi munkakörülményeinek javítását, írja Duol. A Parázs Balázs idén nem csak fesztivál hangulattal, hanem óriás kivetítős BL döntővel és koncerttel is várja a látogatókat. A futballrajongók a döntő után a Kispál és a Borsz koncertjén bulizhatnak tovább. A rendezvény egyszerre kínál sportélményt, fesztivál hangulatot és koncertet, így a látogatóknak nem kell választaniuk a foci és a szórakozás között. Részletek a duol.hu-n. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak itt Fejérvár megyében is június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Június 1-ig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását, erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejérvár megyében is. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. A meteorológusok szerint a napsütési lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél napközben megélénkül, időnként megerősödik, hajnalban 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Megerősíti védelmét a NATO a drónokkal szemben is. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok. Veszélyes medúza jelent meg az Adriában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A NATO megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, a drónokat is beleértve, jelentette ki Alison Hart, a szövetség szóvivője, miután hajnalban robbanó töltettel felszerelt drón csapódott egy romániai panelházba. A támadást követő robbanásban és tűzben ketten könnyebben megsérültek. A drón egy közeli ukrán város elleni orosz támadás során zuhant Románia területére. A NATO és uniós tagállam légterét az elmúlt időszakban már több alkalommal is megsértették orosz drónok. Több politikus és nemzetközi vezető is elítélte a romániai dróntámadást és egy NATO tagállam légterének megsértését. Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter szerint az eset a NATO egységének fontosságára figyelmeztet. Orbán Viktor volt miniszterelnök együttérzését fejezte ki a sérülteknek, és a magyar semlegességi politika megőrzésére szólította fel a kormányt. A történteket Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Antonio Costa, az Európai Tanács vezetője is elítélte, támogatásukról biztosítva Romániát. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja, hogy bepillanthassunk a laktanyák mindennapjaiba, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
4: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
3: Iránytű medúzát láttak Horvátország partjainál, a faj egyre gyakrabban bukkan fel az Adriai-tengerben. Az iránytű medúza könnyen felismerhető jellegzetes mintázatáról, csápjai azonban fájdalmas csípést okozhatnak. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy még a partra sodródott példányokkal is óvatosan kell bánni, mert csalánozó sejtjeik ilyenkor is aktívak maradhatnak. Ma sok napsütés várható, csak keleten lehet meg időnként több komoly felhő. A délutáni hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap észak felől némi felhősödés érkezik. Elsősorban az északi és északkeleti tájakon fordulhat elő zápor vagy zivatar, de az ország nagy részén továbbra is sok lesz a napsütés. A csúcs hőmérséklet már 26 és 31 fok között várható. Vasárnap tovább fokozódik a nyárias meleg, többfelé 30 fok körüli értékekkel. A Dunántúlon helyenként a záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Kinek mi az a filmes idézet, amit gyakran szokott emlegetni, akár egy-egy baráti összejövetelen, vagy tényleg bármilyen szituációban? Ezen a kérdésre jöhetnek a válaszok a 0620-55-55-155-re. Délután 2 óra is elmúlt lassan 4 perccel, én Majoros Rita vagyok, önök pedig a legjobb helyen járnak, hogy jól érezzék magukat. Jön most a Kosin és a Kert.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: Best FM a legjobb zenék. Mi az a filmes idézet vagy mondat, amit gyakran használunk? Na nézzük, miket írtak a hallgatók, mert hogy ez a nap kérdése. Azt írja Peti, hogy ő az Apollo 13-ból azt, hogy Houston, baj van, és ezt nagyjából minden szituációban, de főként munkában szokta mondani. Andi a Forrest Gumpból írt egy idézetet, hogy az élet olyan, mint egy doboz bombon, és ezt is nagyjából a hétköznapi helyzetekre rá tudja húzni. Na nézzük. Viki csak ennyit írt, Hakuna Matata, azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy ez honnan van, az Oroszlán Királyból. Viki, és ezt mikor szoktad a legtöbbször mondani? Bár így péntek délután talán. Ez egy tökéletes mondat. 0-20-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a filmes idézetek, mellé pedig a Salt-N-Pepa és a What a Man a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nagyon sokan vannak az ország útjain, sokan elkezdték már a hétvégét. Vigyázzunk egymásra az utakon. Elég nagy a meleg is, lehet, hogy tompábbak is egy picit a sofőrök, úgyhogy legyünk óvatosak. Egyébként BL döntő lesz ugye Budapesten a hétvégén, szóval elég sokan elhagyják a város, de nagyon sokan jönnek is a városba külföldről is, úgyhogy erre kell ezen a hétvégén, de már igazából napok óta számítani. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Gyöngyös közelében a 65-ös kilométernél a kiépített terelésben egy autó ütközött szalagkorlátnak, az átterelt sávot le is zárták, a torlódás meghaladta 3 kilométert. A 8-as főúton Devecser térségében két autó ütközött, a 92-es kilométernél fél útpályán halad a forgalom. Budapesten is baleset történt, méghozzá a Kőbányai úton, a Horog utcánál, úgyhogy ott kell figyelni, ezt Tamásnak köszönöm az infót. Nagyon jó utat kívánok mindenkinek, és balesetmentes közlekedést, ha látnak valamit az utakon, írjanak vagy hívjanak a számunk 0620-55-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Nóti Bolyán folytatódik a délután, 2013-as slágere érkezik a csodás Sam Smith-szel. Ez a La La La. Ez még akkor jött ki, mielőtt Sam Smith igazán világhírű lett volna. Én ebben a dalban is egyébként imádom a hangját. Egy olyan dal, ami egyszerre tud egy kicsit melankolikus is lenni, de mégis táncolható. És egy tökéletes péntek délutáni, mondjuk munkából hazafelé induló sláger. Úgyhogy Nóti Boly, La La La, itt a Best FM-en Sam Smith-szel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Többször is megszúrta a férfit, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Emberülés kísérlete miatt indított eljárást a Fejérvár megyei rendőrség egy 42 éves férfival szemben, egy dunaújvárosi késelés ügyében. A rendőrség tájékoztatása szerint szombaton hajnalban érkezett bejelentés arról, hogy egy társasház lépcsőházában megszúrtak egy férfit, aki súlyosan vérzett. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a feltételezett elkövető azért jelent meg az épületben, mert sérelmezte, hogy élettársa hosszabb ideje egy idősebb férfi lakásában tartózkodik, több ember társaságában. A szóváltás rövid időn belül tetlegességig fajult, majd a konfliktusba beavatkozó 63 éves lakóra a férfi késsel támadt rá. A sértettet több alkalommal megszúrta, az elsődleges adatok szerint összesen 7 szúrás érte. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadással gyanúsított férfit. A Fejérvár megyei rendőrség kezdeményezésére a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Dunaújváros önkormányzata idén is csatlakozott a kihívásnapi rendezvény sorozathoz. A Városháza térre várták szerdán azokat, akik szerettek volna csatlakozni a polgármesteri hivatal dolgozóihoz, ugyanis már hagyománynak számít, hogy ők is csatlakoznak a május 27-i eseményhez, és közös testmozgással hívják fel a figyelmet az aktív életmód és a mozgás jótékony hatásaira. Jó volt látni, hogy sokan csatlakoztak a felhíváshoz. A hivatal munkatársai mellett a Szent Pantaleon kórház dolgozói, iskolások és városlakók csatlakoztak az edzésekhez, tudósít a Dúl. Itt az idő a Fejérvár megyei cégeknek is, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAVI június 1-jéig mindegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Június 1-jéig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását, erre figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal itt Fejérvár megyében is. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-jéig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat.
2: Holnap már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 31 fok körül várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Itt van már a péntek délután közepe, a 93.1 Best FM-en pedig ma is találkozunk, sőt, este 6-ig együtt szórakozhatunk a dunaújváros és környéki hallgatókkal. Hát üdv mindenkinek, az én nevem Oleg Csongor, és beindítja az első közös óránkat egy hölgy, Christina Milian, meghallgatjuk a When You Look At Me című dal.
0: 93.1 Best

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Elég keményen hallattunk ezzel a hónappal is a májussal, kedves dunaújvárosi hallgatók. Már 29-ét írunk, és ünnepelünk. A mikrofon mögött Molek Csongor, mai névnaposaink a Magdolnák, Máriák, Jukunduszok és Maximok. Nekik boldog névnapot, a születésnaposoknak pedig boldog születésnapot kívánok. 821 évvel ezelőtt királlyá koronázták II. Andrást, az első magyar királyt, akinek koronázási esküt kellett tennie. És 159 esztendeje elfogadták a Magyarország gyűlés kamarái a közösügyi javaslatot, megalapozva a két központú birodalmat. Híres emberek, akik ezen a napon születtek. Szokás szerint elég hosszú a lista, 180 éve látott napvilágot Apponyi Albert gróf, vallási és közoktatási miniszter, nagybirtokos. És 127 éve látott napvilágot az A-vitaminnal kapcsolatos kutatásairól ismert Szolnoki László kémikus, vegyész, aki ünnepel dunaújvárosi hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig. ATB nyári slágere következik, a címe is az, hogy Summer.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

közlekedjenek türelmesen és szabályosan, kedves dunai városi autósok. Útkarbantartási munkákat még végezhetnek most is a 62-esen, Dunaújváros Székesfehérvár másodrendű főúton. A 0-as és a 12-es kilométer között útszűkület van érvényben. A 6-oson hasonló a helyzet kátyúzási munkálatok miatt, tudják, Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton, a 66-os és a 75-ös kilométer között. És az 5203-ason közmépítési munkálatok miatt útszűkület van érvényben, Kiskunlacháza-Izsák összekötő úton. Konkrétan a 20-as kilométernél az esti órákban majd várható már változás. Ha lenne egyéb tapasztalatuk utakkal összefüggésben, akkor jelezhetik most is 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Egy hölgycsapattal folytatjuk a műsort. Zenél a Destiny's Child, és szól a Say My Name.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en, mindenkinek nagyon szép és lazulós délutánt kívánok így péntekre, talán már tervezgetik a legtöbben a hétvégi programokat. Én Molek Csongor vagyok, dunaújvárosi hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit. A következő közös óránkat pedig az Endén indítja, a Beautiful Things című slágerrel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Napsütésé lesz a főszerep, 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek.
4: A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófavédelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti felsításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébih. Az UEFA bajnokok ligája szombati döntője miatt idén nem a Városligetben, hanem a Hajógyári szigeten tartja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos gyermeknapját szombaton és vasárnap. A látogatókat többek között egészségsziget, biztonságos internetsátor, sportsziget, nemzetek utcája, vidámpark, ugrálóvárak, kézműves foglalkozások, koncertek és több interaktív program is várja a hétvégén a Hajógyári szigeten. Az óbudai autóbuszgarázsban rendezni 5 napot a BKV, szombaton a gyereknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillantást nyerhetnek a fővárosi autóbusz közlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A rendezvény egyik leglátványosabb eleme a járműkiállítás lesz, ahol több legendás és ikonikus járművet is felvonultatnak. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkács áruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják a szendvicspaneleknél, PVC teraszburkolatoknál, redőnyöknél, reluxáknál és szeglemezes tetőszerkezeteknél. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújításakor. Feltehetően a II. Világháború előtt rejthette oda valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik. Van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Az érdeklődők a Bíró Gicei Ház régészeti kiállításán tekinthetik meg az érméket. Híreink végén az időjárásról. Fátyolfelhős napos időre van kilátás, emellett az északkeleti vármegyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem lesz. Az északi északnyugati szél ismét nagyobb területen feltámad. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Érezze jól magát mindenki, aki velünk tart itt a 93.1 Best FM-en, Dunaújvárosból vagy a környékünkről. Ez a fő célunk, kedves hallgatók, a nap 24 órájában és minden nap. A mikrofon mögött Molek Csongor, indítja az órát most az Endén csapata, és meghallgatjuk a Beautiful Things című slágerüket.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Örülök, hogy velünk vannak ilyenkor is, péntek, hát majdnem késő délutánnál járunk már, kedves dunói városi hallgatók. Én Oleg Csongor vagyok, és nézzük a hétvégi időjárásról. Most mit tudunk? Először a szombatról beszélünk, gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, mint eddig a héten bármelyik nap, és délután vagy kora este számíthatunk némi csapadékra. Zápor, esetleg gyenge zivatar is kialakulhat, hát alapból élénk lökések kísérik majd a nyugati észak-nyugati szelet, viszont ha lesz csapadék, záporok környezetében főleg, akár viharos lökésekre is számítani kell. A reggeli órákban szokás szerint olyan 8-14 fok körül mérünk majd, a csúcsérték pedig 25-31 fok körül alakul. Kedves, továbbra is ez az időjárás az aktuális pollenterhelésnek, sajnálatos módon, kedves allergiás hallgatók, nézzük, mi a helyzet most. A fenyőfélék maradtak magas tartományban, mármint a pollen koncentrációjuk. A pázsitűfélék és csalánfélék pollen szintje közepes. Most Madonna egyik nagy slágerét meghallgatjuk a Best FM-en, a dal a Give It To Me.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.
2: A

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93 egy Best FM, a legjobb zenék itt Dunaújvárosban és a környéken. Kedves hallgatók, holnap, azaz május 30-án a Jó Szívből Dunaújvárosért akciócsoport 8. alkalommal rendezi meg a Jót Fut a Város elnevezésű sportnapját, és ennek a jótékonysági eseménynek idei célja a Dunaújvárosi mentőállomás pihenőszobáinak fejlesztése, felújítása, amire már az előzetes felajánlások révén 1,5 millió forintnál is több gyűlt össze. A rengeteg jótékonysági akciót szervező civil csapat idei Jót Fut a Város kezdeményezése egyszerre szól az összefogásról, az egészségtudatosságról és a közösségi felelősségvállalásról. Az idei akciójuk kedvezményezettje, ahogy mondtam, a Dunaújvárosi mentőállomás lesz, és a holnapi Városházatérről induló különböző távú futás nevezési díjait és a támogatók felajánlásait a mentőállomás pihenőszobáinak felújítására, berendezésére és korszerűsítésére fordítják, ezzel is segítve az ott dolgozók mindennapi munkakörülményeinek javítását. A részletes infókat a holnapi programmal kapcsolatban megtalálják a duol.hu hírportálon. Most Nana zenél nekünk, és meghallgatjuk a Lolli című dalt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en, mindenkinek nagyon szép késő délutánt és jó lazulást, remélhetőleg kevesen melóznak már, kedves dunói városi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor még a következő 60 percben, és Alicia Keys örök slágerével kezdünk. Igen, ez a No One.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Napsütésé lesz a főszerep, 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek.
5: Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. A vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és benzinkutakat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Összeverekedett négy férfi Csepelen. Az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Zalában fogtak el egy német férfit, akit több bűncselekmény miatt köröztek hazájában. A 63 éves szökevényt alkotmányellenes és terrorista csoport szimbólumának viseléséért, valamint nemzeti kisebbség elleni uszítás miatt keresték. A rendőrök Bánokszentgyörgyön fogták el, a bíróság pedig elrendelte ideiglenes átadási letartóztatását.
4: Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. A tavaszi csapadék hiány miatt a szokásosnál két héttel később, május 12-én kezdődött a szúnyogírtás. A korábbi asztályos időszak visszavetette, az elmúlt hetek meleg, csapadékos időjárása azonban segítette a csípőszúnyog lárvák kifejlődését. A biológiai lárvagyérítéskor használt vízbe permetezett szer sem emberre, sem állatra nem ártalmas, és a szabadban néhány óra alatt lebomlik. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkács áruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják a szendvicspaneleknél, PVC teraszburkolatoknál, redőnyöknél, reluxáknál és szeglemezes tetőszerkezeteknél. Híreink végén az időjárásról. Fátyolfelhős napos időre van kilátás, emellett az északkeleti vármegyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem lesz. Az északi északnyugati szél ismét nagyobb területen feltámad, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Többször is megszúrta a férfit, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Emberülés kísérlete miatt indított eljárást a Fejérvár megyei rendőrség egy 42 éves férfival szemben, egy dunaújvárosi késelés ügyében. A rendőrség tájékoztatása szerint szombaton hajnalban érkezett bejelentés arról, hogy egy társasház lépcsőházában megszúrtak egy férfit, aki súlyosan vérzett. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a feltételezett elkövető azért jelent meg az épületben, mert sérelmezte, hogy élettársa hosszabb ideje egy idősebb férfi lakásában tartózkodik, több ember társaságában. A szóváltás rövid időn belül tetlegességig fajult, majd a konfliktusba beavatkozó 63 éves lakóra a férfi késsel támadt rá. A sértettet több alkalommal megszúrta, az elsődleges adatok szerint összesen 7 szúrás érte. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadással gyanúsított férfit. A Fejérvár megyei rendőrség kezdeményezésére a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Dunaújváros önkormányzata idén is csatlakozott a kihívás napja rendezvény sorozathoz. A Városháza térre várták szerdán azokat, akik szerettek volna csatlakozni a polgármesteri hivatal dolgozóihoz, ugyanis már hagyománynak számít, hogy ők is csatlakoznak a május 27-i eseményhez, és közös testmozgással hívják fel a figyelmet az aktív életmód és a mozgás jótékony hatásaira. Jó volt látni, hogy sokan csatlakoztak a felhíváshoz. A hivatal munkatársai mellett a Szent Pantaleon kórház dolgozói, iskolások és városlakók csatlakoztak az edzésekhez, tudósít a Dúl. A számos jótékonysági akciót szervező civil csapat idei Jót fut a város kezdeményezése egyszerre szól az összefogásról, az egészségtudatosságról és a közösségi felelősségvállalásról. Szombaton a mentőállomás javára rendezik meg nagyszabású sport és egészségnapjukat. A Városháza térről induló különböző távú futás nevezési díjait, illetve a támogatók felajánlásait a mentőállomás pihenőszobáinak felújítására, berendezésére és korszerűsítésére fordítják, ezzel is segítve az ott dolgozók mindennapi munkakörülményeinek javítását, írja Dúl. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak itt Fejérvár megyében is június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A meteorológusok szerint a napsütési lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél napközben megélénkül, időnként megerősödik. Hajnalban 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az útjó közös óránk indul itt a 93 egy Veszte Femen, kedves dunaújvárosi hallgatók, remélem jól szórakoztak eddig, ez a lényeg, tudják, hogy aki velünk tart, érezze jól magát. Közlekedési infokkal hamarosan jelentkezem, aki úton van, az mindenféleképpen figyelmesen hallgassa a Veszte Femet, a neve Molek Csongor, el is a kis énekel, és szól a No One.
2: 93 egy Veszte Fem.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat minden közlekedőnek, Dunai Városi autósok. Vannak infói megint útkarbantartási munkákkal összefüggésben leginkább. Az 52-11-esen kátyúzási munkákat végeznek a hozzáértők Lajos Mizse-Kunszent Miklós összekötő úton. A 11-es és a 41-es kilométer között számíthatnak útszűkületre. És ugrunk vissza az 51-esre, itt végeznek közműépítési munkálatokat már jó ideje, Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton a 72-es 76-os kilométer között, és lassabb a haladás mindkét irányban. Jelezhetik, ha van egyéb infó is, 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Köszi szépen előre is! A Black Eyed Peas egyik partislágerét játszom most, ez a Let's Get It Started! And the bass

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
0: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, késeket érez. Sok fáni tűni csoklás.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék Dunaújvárosban is a környékünkön. Kedves hallgatók, igen rendhagyó programmal várta az érdeklődőket a Magyar Vörös Kereszt Fejér megyei szervezete. A szakmai bemutató egyszerre szólt a hagyományos segítségnyújtás fontosságáról és azokról az új technológiákról, amelyek a közeljövőben akár a mindennapi mentési munkák részébe is válhatnak. A rendezvényen fiatalok, egészségügyi szakemberek és segítő szervezetek képviselői is betekintést nyerhettek abba, hogyan kapcsolódhat össze az emberi tudás és a robotika a mentésben. A program fókuszában egy életszerű szituációs gyakorlat állt, a történet pedig a következő, egy iskolai kémiateremben baleset történt, ennek következtében több diák került életveszélyes helyzetbe. A résztvevők lépésről lépésre mutatták be, hogyan zajlik egy ilyen eset kezelése, mikor lépnek közbe az emberek, milyen szerepet kaphatnak a mentőkutyák, és hol kapcsolódhatnak be a modern technológiák. Az izgalmas beszámolót fotókkal a dunaújváros.com hírportálon megtalálják. A Basement Jaxx duó következik, és a Good Luck című számukat játszom.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, ideértünk már tényleg a késő délutánhoz, így pénteken, Dunói Városi hallgatók. Én lassan megköszönöm a figyelmet a mai napra, a TLC slágerével, ez a Waterfalls. További kellemes napot kívánok és jó pihit, vagy ha betervezték estére a bulit, mert péntek van, akkor előre is jó szórakozást. Holnap pedig szombaton délután 3-tól ismét én várom a hallgatókat itt a Best FM-en. Molek Csongor vagyok, a legjobbakat kívánom. Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Többször is megszúrta a férfit, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Emberülés kísérlete miatt indított eljárást a Fejérvár megyei rendőrség egy 42 éves férfival szemben egy dunaújvárosi késelés ügyében. A rendőrség tájékoztatása szerint szombaton hajnalban érkezett bejelentés arról, hogy egy társasház lépcsőházában megszúrtak egy férfit, aki súlyosan vérzett. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a feltételezett elkövető azért jelent meg az épületben, mert sérelmezte, hogy élettársa hosszabb ideje egy idősebb férfi lakásában tartózkodik, több ember társaságában. A szóváltás rövid időn belül tetlegességig fajult, majd a konfliktusba beavatkozó 63 éves lakóra a férfi késsel támadt rá. A sértettet több alkalommal megszúrta, az elsődleges adatok szerint összesen 7 szúrás érte. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadással gyanúsított férfit. A Fejérvár megyei rendőrség kezdeményezésére a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A számos jótékonysági akciót szervező civil csapat idei Jót fut a város kezdeményezése egyszerre szól az összefogásról, az egészségtudatosságról és a közösségi felelősségvállalásról. Szombaton a mentőállomás javára rendezik meg nagyszabású sport és egészségnapjukat. A Városháza térről induló különböző távú futás nevezési díjait, illetve a támogatók felajánlásait a mentőállomás pihenőszobáinak felújítására, berendezésére és korszerűsítésére fordítják, ezzel is segítve az ott dolgozók mindennapi munkakörülményeinek javítását, írja Duol. A Parázs Balázs idén nem csak fesztivál hangulattal, hanem óriás kivetítős BL döntővel és koncerttel is várja a látogatókat. A futballrajongók a döntő után a Kispál és a Porsz koncertjén bulizhatnak tovább. A rendezvény egyszerre kínál sportélményt, fesztivál hangulatot és koncertet, így a látogatóknak nem kell választaniuk a foci és a szórakozás között. Részletek a duol.hu-n. Itt az idő a Fejérvár megyei cégeknek is, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Holnap már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 31 fok körül várható.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Egyesség az uniós pénzekről komoly lépések alá határon, Barkácsáruházban is ellenőriznek a fogyasztóvédők, körözött német férfit fogtak Zalában.
3: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
2: Kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik az uniós pénzek hazahozatalát, erről Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke beszélt Brüsszelben. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Amint egy 6000 milliárd forintot egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordíthatjuk majd.
4: Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket, szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat, a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, hanem a barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat.
2: A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét, ez derült ki a közjegyzői kamara felméréséből. Hódosi Gábor közjegyző szerint az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
5: mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsönt, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
2: Zalában fogtak el egy Európa szerte körözött német férfit, Bánok Szent Györgyön kapták el, őrizetbe vették. Többek között nemzeti kisebbség elleni uszításért és terrorista szimbólum viseléséért keresték a 63 éves gyanúsítottat, hamarosan dönthetnek kiadatásáról. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Régen volt az a mondás, hogy a futball egy olyan játék, amelyet 2-11 fős csapat játszik, aztán végén mindig a németek nyernek. Hát ez biztos, hogy szombaton nálunk itt Budapesten nem lesz igaz. Vagy az angol Arsenal, vagy a francia Paris Saint-Germain fogja majd a végén a magasba emelni a trófeát, a Bajnokok Ligája döntője után. Egy biztos, a Night Shift extra viszont az a műsor, ahol a 6 Night Shift rezidens közül egy valaki visszatér pénteken és nyom plusz egy órát. Hát ma ez a nap van, ma van a Night Shift extra, mert hogy péntek van, úgyhogy Hangya érkezik majd hozzánk héttől, ami azt jelenti, hogy én, Whiteboy 6-tól, vagyis mostantól egy órán keresztül a legkitűnőbb funky zenéke

Egy picike türelmet kérek még erre a hétvégére, de egyébként abszolút igazatok van, hogy már rajtam a sor régóta, hogy kellene megint újabb 5 mixet feltölteni a Mixcloudra, de hát a Bajnokok Ligájára történő készülődés most eléggé elvitte a fókusz. De ígérem, hogy jövő héten már maximálisan ezzel vagy ezzel is fogok foglalkozni, tehát azért addig is azért van ott 150 mix a korábbiakból, amit azért lehet még párszor meghallgatni. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ez a profil, ahol ott vannak fent a korábbi nácsiftes mixek, természetesen tracklistát.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620-55-55-155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: a Best FM-en.
1: Első félidő vége, sípszó, nem vonulunk ki negyed órára az öltözőbe, de egy nagyon picike szünetet tartunk, helyet cserélünk hangyával a keddi rezidensünkkel, és a következő órában ő fogja pörgetni egy órán át a legkitűnőbb funky zenéket a 90-es és a 2000-es évekből, szóval nem sokára folytatódik a péntek esti Night Shift Extra

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el péntektől a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyeztetésével, így tilalomban Fejér vármegyében is. Az időjárás miatt az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken kiszáradt a biomassa, minden fás, száraz növénnyel borított területen megnőtt a tűz kialakulásának kockázata, terjedése pedig kisebb szélben is gyors lehet. A következő időszakban helyenként várható ugyan kis mennyiségű eső, de ez nem változtat a tűz kockázaton, indokolták az intézkedést. A számos jótékonysági akciót szervező civil csapat idei Jót fut a város kezdeményezése egyszerre szól az összefogásról, az egészségtudatosságról és a közösségi felelősségvállalásról. Szombaton a mentőállomás javára rendezik meg nagyszabású sport és egészségnapjukat. A Városháza térről induló különböző távú futás nevezési díjait, illetve a támogatók felajánlásait a mentőállomás pihenőszobáinak felújítására, berendezésére és korszerűsítésére fordítják, ezzel is segítve az ott dolgozók mindennapi munkakörülményeinek javítását, írja Duol. A Parázs Balázs idén nem csak fesztivál hangulattal, hanem óriás kivetítős BL döntővel és koncerttel is várja a látogatókat. A futballrajongók a döntő után a Kispál és a Borsz koncertjén bulizhatnak tovább. A rendezvény egyszerre kínál sportélményt, fesztivál hangulatot és koncertet, így a látogatóknak nem kell választaniuk a foci és a szórakozás között. Részletek a duol.hu-n. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium itt Fejér vármegyében is. Felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hősképzés Plus programban az érdeklődők a vármegye székhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az életmentést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a dunaújvárosi érdeklődők is a mentők.hu oldalon tájékozódhatnak. A meteorológusok szerint a napsütési lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél napközben megélénkül, időnként megerősödik, hajnalban 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: A közlekedés fejlesztésére is megy majd az uniós pénzekből. MI felkészítő indul a legkisebbeknek. Vádat emeltek a GPS-es drogcsempész ellen.
4: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg Brüsszelben Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közös tájékoztatóján bejelentette. A pénzek feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta a csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordíthatók.
5: Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesttel szennyezett kőzúzalék Ausztriából, főként a Dunántúl érintett, de az ország más részeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyet találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
6: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
3: Az adminisztrációs terhek csökkentésében segíti a mikrokis és középvállalkozásokat a Kereskedelmi és Iparkamara. A netes előadások mellett személyes tanácsadásra és mentorálásra is számíthatnak. Többek között arra is felkészítik a KKV-kat, hogyan használják a nagy hivatalos platformokat, illetve miként alkalmazzák a mesterséges intelligencia megoldásait az adminisztrációs folyamatok egyszerűsítésében. GPS koordinátákkal árulta a drogot egy 20 éves fiatal. A neten megrendelt anyagot Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc különböző pontjain ásta el, a vevők pedig a koordináták alapján találták meg a szállítmányt. Mintegy 14 kiló marihuánát adott el. Nyíregyházán fogták el, miután egy szabadnapos rendőrnő gyanúsnak találta a viselkedését. Vádat emeltek ellene. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
7: Mondanod csak kellett volna, hogy Quincy, hát...
8: Hát ő a Nile Rodgers után, ő a másik.
7: Pont ezt akartam mondani, hogy
8: vagy Nile Rodgers, sorrend,
7: vagy Quincy.
8: Hát és
7: így.
8: Nincs sorrend.
7: És ha már ugye visszajöttél extrázni így péntekre, hát akkor miért pont a Quincy-t hagynád ki? Vagy gondolom a Nile Rodgers-t se, hát, ugye? Majd ő is lesz majd
8: egy Nile Rodgers még él, és hát nagyon örülnék, hogyha valami programszervező, vagy partiszervező, vagy koncertszervező meghívná a Chic and Nile Rodgers-t még, amíg él az ember.
7: Ezt egyszer, mint ha már beszéltük, de volt már, nem járt még már Magyarországon?
8: Nem.
7: Jó, oké, jó. A Nile Rodgers még tehát, él, hogy... na de viszont a Quincy-nek megvágtál utat a budapesti éjszakában a tömegeket.
8: Jó, igen, ez egy urbán legend, ami valós, de hogy igen, tehát hogy tényleg semmi bajom vele, de hogy a Earth, Wind and Fire and the Experience, ugye All McKay Experience, az már nem tudom, már ha nem is tudom, négy karom lenne is, akkor sem tudnám megszámolni, hogy hányszor jártak itt Magyarországon, de oké, tök jó, de akkor mondjuk egy Chic and Nile Rodgers az úgy valamelyik ilyen nyári fesztiválon.
7: Ja. És gondolom akkor azzal a lendülettel a következő 10 éves büdzséjét annak a nyári fesztiválnak ki is ürítenék a szervezők.
8: Oldják meg!

0: kettő. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Múlt héten vagy azelőtt talán beszéltünk ugye a Michael életrajzi könyvnek a folytatásra, ugye én még mindig nem hittem, és te mondtad, hogy úgy fejezték be ott hát a Bad
2: album. Spoiler alert!
1: Ugye? Hogy lesz. Na minden igaz. És most utána olvastunk, igen, mindenki szeretné, tehát hogy is mondják, a hajlandóság megvan producerek részéről, rendezők részéről.
2: Hát nem a hajlandóság, hát most ültem a moziban, oké, hogy vége volt a filmnek, de hát ezt minden halandó tudja, érzékelte, hogy hát ez nem a történet vége, úgyhogy...
1: Igen, de nem azzal van a baj, hogy ne lenne ötlet, hanem itt ugye azt mondják, hogy majd egyeztetési problémák lesznek valószínűleg a nagyobb gond, hogy majd hogy fogják tudni a rendezőt, az Antal Fokoát megint összegerebjézni a főszereplővel, a producerekkel, mert hogy most az egyik elmegy forgatni a Denzel Washingtonnal, és hogy pontosan a nagy érdeklődésre való tekintettel.
2: Hogy mondtam, a Nile Rodgers koncertre, oldják meg!
1: Így, ennyi! Oldják meg! Pontosan kész. Michael 2-t akarunk. És hát itt is ugye mindenki ugye, csatolva ugye ezt hozzárakja, hogy oké, okay, és akkor majd a második részben majd lesznek-e a kényes és érzékeny témák érintve.
2: Hát igen.
1: Így. Jó, mondjuk hallottunk már ilyet, tehát hogy nem tudom hány éve készül a Bad Boys 5.
2: De minek?
1: Már az előző négy is, ugye?
2: Igen, de minek?

0: játszóknál. DJ Hangya.
1: Ja, és még a Michael mozifilmre visszatérve, hogy lehet, hogy arról is beszéltünk, mert én biztos adásban már említettem, hogy ugye egy Britney Spears mozifilm is készülőben van. Na de az is minek, ugye? Tudom, jó? És hogy ott már képzeld el, az volt a mondás, hogy ott már megvan minden. Mert
2: kíváncsi vagyok, igen.
1: Hogy ők azt mondták, hogy megvárják, hogy a Michael az mennyire hogyan lesz teljesít? Siker. Akkor erről beszéltünk, ugye? Hogy,
2: nem, mert,
1: hogy
2: a, nem, nem, csak...
1: Igen, mert hogy ők azt mondták, hogy hát lehet, hogy ebben az életrajzi filmben, mint stílusban, vagy mint kategóriában, már ebben nincs annyi.
2: Hát dehogy nem, miért az Elvis is nagyon ment.
1: Jó, de hogy azóta.
2: Jó, tehát, az mondjuk egy ilyen egyedi stílusban, de...
1: De igen, de ők azt mondták, hogy hát nekik azért kétségeik vannak afelől, hogy ezek az életrajzi mozifilmek, ezek még be tudnak ki annyi nézőt vonzani, és aztán hát, ha jól tudom, a Michael az első hétvégén minden ilyen életrajzi filmes rekordot megdöntött.
2: Igen, egyébként igen. Tehát kasszasiker.
1: Kasszasiker, meg amúgy is egyébként nagyon jól teljesített, de hogy kifejezetten az életrajzi filmekre vetítve, ez mit mindent. Tehát jobb volt, mint a Bohemian Rhapsody, jobb volt, mint a Rocketman, ugye az Elton Johnnal, mindennél jobb bevételt tudok.
2: Jó, mert igen, tehát nyilván Michael Jackson azért önmagában a név nagyobb tömeget mozgat meg. Hát, hogy mondjuk most eljátszanék a gondolata, hogy én elmennék egy Britney Spears életrajzi drámára moziba.
1: Figyelj, elkönyvkesedjük, van az a generáció, akinek a Britney Spears volt akkora ikon, mint nekünk a Jackson.
2: Jó, okay.
1: Őket úgy hívják fiatalok. Mi meg már... Igen. Na, egy picikét elmegyünk, könnyezünk ezen a kijelentésen, hogy mennyire igaz, addig hagyd a zenél.

0: este szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Látod, milyen, hogy visszajöttél extrázni ezt a rengeteg Michael Jackson, az összes Michael Jacksonnak, mikor tudtad onnan eltenni?
2: Nem, hát itt Quincy-ből válogattam, Quincy munkássága, ahogy ugye ő producerként, és ugye most következik a loop, Dirty Loops, ugye ott is Quincy nevét jegyzik, főleg ennél a dalnál. És hát ugye itt volt még George Benson is, úgyhogy Ray Charles.
1: És itt volt Hangya.
2: És itt volt Hangya.
1: Az elmúlt 60 percben, amikor legközelebb találkozunk jövő kedden, az már kökeményen nyár. Naptárilag is mindenhol, június 2 lesz az majd, úgyhogy jövő héten várunk vissza. Szeretettel ezt megköszönjük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyesség az uniós pénzekről szigorít, a kormány előállították és kihallgatták K. Endrét, szédületes ütemben fogy a világ üzemanyag tartaléka. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik az uniós pénzek hazahozatalát, erről Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke beszélt Brüsszelben. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Amint egy 6000 milliárd forintot egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordíthatjuk majd. Előállították a kegyelmi ügy főszereplőjét. A rendőrség szerint hamis tanúzásra felhívás gyanúja miatt hallgatták ki K. Endrét. Otthonában okiratokat, adathordozókat foglaltak le. A férfi tagadta, hogy büntettet követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, a gyanúsítás miatt nem emelt panaszt, szabadlábon védekezhet. Egy korábbi, rejtett kamerás felvétel alapján felmerült, megpróbált rávenni egy már felnőtt, de korábban intézett is fiatalt arra, mondja azt róla, hogy ártatlan. Aggasztó ütemben fogynak világszerte az olajtartalékok. Számos országban már felszabadították a stratégiai készleteket, amelyek a tavaszi mezőgazdasági munkák, illetve az élénkülő turizmus miatt egyre gyorsabban apadnak. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint, ha heteken belül nem születik tartós egyesség az Egyesült Államok és Irán között, és nem nyitják meg a nyersanyagszállítás szempontjából stratégiai fontosságú Hormuzi szorost, nem kizárt, hogy súlyos korlátozásokra kell fel. Készülni. Több száz tűzoltóság nyitja meg kapuit vasárnap a gyermeknap alkalmából. Az attraktív program célja, hogy bemutassa a laktanyák mindennapjait. Részletek a katasztrófavédelem szóvivőjétől, Mukics Dánieltől.
2: A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak.
1: Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ma van az egészséges emésztőrendszer világnapja, május 29. Tényleg, már mindennek van világnapja, mindegy. Ezt szem előtt tartva mi is könnyen emészthető slágerekkel érkezünk a következő órában. Salt and Pepper, Shoop, George Michael, Outside, Jerry Halliwell, Look at Me és Jamiroquai, Can't Heat. Kid Rock után.
0: Ez a Night Shift a Best

Rest FM. Na, a legjobb zenék holnap a szabadban tartózkodást, a szigorúan csak városon kívül, és ha mondjuk lehet, akkor inkább ilyen erdős részen tudom javasolni, mert hogy egyrészt marha meleg lesz, hogy a tűzőnapon legyünk egész nap, másrészt olyan forgalom lesz a BL döntő miatt, hogy az valami elképzelhetetlen.

Best FM a legjobb zenék. Azért azt az elmúlt években láthattuk, hogy minden igyekezet ellenére sem sikerül minden születésnapra összerántani a Spice Girls teljes létszámban. De például biztos vagyok benne, hogy Melanie Brownra, vagyis Mel B-re, azaz Scary Spice-ra, aki megünnepli a születésnapját, Isten éltesse, a most érkező Jerry Halliwell tudja, hogy az a minimum, hogy majd rá fog csörögni. Jön a Look at Me, a Best FM.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, az új albumról még mindig semmi hír, de legalább a brazilok meg az argentinok örülhetnek, mert hogy a Jamiroquai bejelentette, hogy a 2026-os turné keretein belül Dél-Amerikába is el.

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy egyedül Kútfőből összetudnék-e szedni világszinten is meghatározó 50 ausztrál előadót. Minden esetre a Rolling Stone magazin szerint az 50 ausztrál legjobb között a 28. a most érkező Savage Garden. Jön a To The Moon and Back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Budapesti BL döntő, most mindenki nyerhet. Barkácsboltokban és tüzéptelepeken razziáznak. Ha pénzt ad, csak írás ellenében tegye. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár 50 milliárd forint pluszt is hozhat a holnapi budapesti futballbajnokok ligája döntő. Az extra fogyasztás zömét a több tízezer külföldi vendég adja majd. Átlagos költésük elérheti, meghaladhatja az 1000 eurót. Az éttermek, kávézók, belvárosi szórakozóhelyek járnak igazán jól, de a kiskereskedelem sem panaszkodhat majd. Ugyanakkor az egész ország örülhet egy sikeres rendezésnek, mert jelentősen élénkítheti az érdeklődést irántunk a világban. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket, szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat, a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, hanem a barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét, ez derült ki a közjegyzői kamara felméréséből. Hódosi Gábor közjegyző szerint az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Tartalmazza legalább azt, ki kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét. Bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
1: Távozik Győrből a bajnokságot nyert futballcsapat vezetőedzője, Borbély Balázs a rivális Ferencváros trénere lesz, írta közösségi oldalán az Eto. Közleményük szerint ők folytatni akarták a közös munkát, a szakember azonban másként döntött. Borbély 2 éve szegődött Győrbe, amellyel a nemrég zárult szezonban, megtörve a Fradi 7-es sorozatát, elhódította az aranyérmet. A szakember menedzsere szerint még nem írta le a rekordbajnokhoz, egyelőre tárgyalnak és számos részlet tisztázásra vár. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Amy Winehouse az Ain't No Mountain High Enough című klasszikus dalnak csak egy picike részét vette kölcsön a sajátjához. A Madhouse viszont egy az egyben hozza a Madonna féle Like a Prayer-t. A Tears Dry on Their Own előtt pedig a Coldplay érkezik már, és az Adventure of a Lifetime nyitja ezt az órát itt a Bestem.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én a

Best FM a legjobb zenék, a most érkező Sasha Dick Brave művész néven is szokott rockabilly stílusban előadni világslágereket, ami Pinknek olyannyira megtetszett, hogy meghívta őket saját esküvőjére zenélni. Jön az I Feel Lonely!

Beszélve a legjobb zenék, a most érkező dal eredetiét, Patrice Rushen 1983-as Forget Me Not című dalát. Annak még Grammy-díjra is jelölték, akkor az a dal nem nyert, csak pár évvel később ebben a formában, Will Smithnek köszönhetően érkezik a Man in Black, itt a Best Ever.

Rest FM. A legjobb zenék, ugye régen volt egy ilyen kollektív tudat, mely szerint Ausztriába kell menni hűtőszekrényért, ékszerért és jó minőségű bőrcsekért pedig Törökországba. Nos, jó minőségű Madonna utánzat szintén Törökországból érkezik, vagy hát érkezett. Alig egy évet működött hivatalosan ez a zenekar. Jön a Madhouse és a Like a Prayer.

Best of a legjobb zenekar, akkor mondom, hogy ebből a dalból hogyan lett az, ami megírta az Ain't No Stopping Us Now-t McFadden és Whitehead 1979-ben. Aztán ebből csinált egy italo diszkó klasszikust Pino D'Angio 1981-ben Ma Quale Idea címmel, remélem jól mondom. És most végül melyik dalból inspirálódott a Madison Avenue, a fene se tudja, de ugyanaz a basszus menet van ebben is, mint az előző két dalban. Don't Call Me Baby, jön a Madison Avenue itt a Best-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jön az év egyik leghosszabb napja, mindenki ránk figyel, veszélyes kőzúzalék, locsolják, ne bolygassák, körözött német férfit fogtak Zalában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Úgy tűnik, minden és mindenki készen áll a Bajnokok Ligája döntőjére. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolók egy része már megérkezett Budapestre, holnap még többen jönnek, este 6-kor kezdődik a finálé a Puskásban. A magyar főváros most először házigazda a sorozat történetében. Az élő közvetítést legalább 150 millióan nézik majd, de összességében több mint 300-350 millió emberhez jutnak el valamilyen formában az esemény képeibe. Számolói. Így mindez elképesztő reklámot jelent Magyarországnak és fővárosának. Rengeteg magyar településre kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzúzalék Ausztriából, főként a Dunántúl érintett, de az ország más részeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyet találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni. Szellőztetést is a érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdj el házilag eltávolítani, ne kezdj el mozgatni, bolygatni, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: Az adminisztrációs terhek csökkentésében segíti a mikro-, kis- és középvállalkozásokat a Kereskedelmi és Iparkamara. A netes előadások mellett személyes tanácsadásra és mentorálásra is számíthatnak. Többek között arra is felkészítik a KKV-kat, hogyan használják a nagy hivatalos platformokat, illetve miként alkalmazzák a mesterséges intelligencia megoldásait az adminisztrációs folyamatok egyszerűsítésében. Zalában fogtak el egy Európa szerte körözött német férfit, Bánok Szent Györgyön kapták el, őrizetbe vették. Többek között nemzeti kisebbség elleni uszításért és terrorista szimbólum viseléséért keresték a 63 éves gyanúsítottat, hamarosan dönthetnek kiadatásáról. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Pont úgy, mint a már klasszikussá vált internetes mémben, ugye, hogy az úriember mondja, hogy B. Na hát nálunk is B lesz minden mennyiségben az óra legeslegelején. Beyoncé jön majd a Baby Boy-jal, meg persze Sean Paul-lal, illetve a Bagosi Brothers kampány rögtön utána a Boldog Időkkel. Itt a Best FM.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Ezt a fel a legjobb zenek, One Hit Wonder, egy slágeres előadó. Van ebben egy picikét ilyen lenéző, lesajnáló hangsúly, pedig legyünk őszinték, a legtöbben örülnénk, ha életükben csak egy ilyen slágert tudtunk volna csinálni, arról nem is beszélve, hogy annak a jogdíjaiból még az unokáink is bőven jól élnének. Hát egy ilyen One Hit Wonder érkezik. Annika Mózi és a Here Comes the Hot Step.

Best FM a legjobb zenék. Mondanám, hogy kaliforniai időnk lesz a hétvégén, de még annál is jobb lesz. Kaliforniában csak 23 fokot ígérnek például szombatra, nálunk holnap 30 fok lesz, némi hidegfronttal meg közepesen erős széllel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Mintha legalábbis hétfőn, este 6 és 8 óra között járnánk, annyi house klasszikus fog pörögni az előttünk álló 60 percben itt a Besten. Érkezik majd a Free Drive Zone of Vinyl, a Grease 2000-del jön a Koshin és a Hide You, hallható lesz az Insomnia Fateless-től, és a sor legelején Roger Sanchez jön az Another Chance-el itt a Besten.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, ugyan 2012 és 14 között tényleg elfelejtette befizetni az adóit Shakira a spanyol hatóságok felé, és ezért meg is büntették majdnem 8 millió euróra, viszont most született egy ítélet, amely szerint korábban meg egyáltalán nem kellett volna neki, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy most még ő kap vissza 55 milliót. Jön Shakira és a Loka.

Vesztefem a legjobb zenek, nem dicsekvésben mondom, de engem holnap beszippant a BL döntő a Puskás Arénában, úgyhogy zenében leszünk csak itt Slim Fittel 6-tól 8-ig, meg hip-hoppal és áramművel, és ugyanez lesz vasárnap a helyzet, akkor is lesz majd Chill, Lounge és Deep House, DJ Németivel meg velem, de csak zenében. Jön a Kosini, meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.